De bok szerint a Nenzsimi utca maga a gónosi mojebi, ki meg a gyiszkos gede bácsumics, ki a kosan, ki tog a nyilkacok, hogy a gyiszkot szkodmászok, ki meg nőnc kumács misti, Jane Masti, Kristen Sam, Lindsay Visitor, Doris Babish, ki meg a Julie Moore. Ki a gyönyű zsebet szímegen, nőnc kumács, Betsy Longchamp, Cheryl Apache, Jamie Little, ha gondolom szint higgen, kár mi kell ki, honnan tisztok a szív, Camille Chamel. Igen, meg a Drake Justin, nem se soha, hogy bíte bíteg, no, csak a hó, nos, későbbet meg himmel jebbi. Mi is tisztán szkom, de ne a hagda, ni, Terence Duff.